utolsó vasárnap, kedvesem gyere! Hap is lesz koporsó, ravatolják lehet. Akkor is virág vár, virág és koporsó. Virágos fák alatt útam utolsó. Nyitva lesz szemem,